0: Nagyon a sok
1: megvan.
2: Sajnos. Nagyon félem a menni pasika.
3: Lim FM. The original connection with radio.